0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek. Pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a Dinoszaurusz kiállítás programja a Munkácsi Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongrie május 13-ai Békés Csabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak, elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongrie idei Békés Csabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át Békés Csabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a Békés Csabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemmel járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Tobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békés Csabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongriehoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a Média Centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpár verseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békés Csabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanárok és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrűt Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

0: Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsa Klára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a Bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az iharkúti bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őslény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról. 18. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezésű programot a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Tehetség Napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerint a város kulturális életének egyik színfoltja, és a évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírják Nép Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. A kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a tehetségnap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe. A 6. osztályos Németh Nadin, aki a Sportolj Békés megye Esel légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban 1. osztályostól a 8. több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénes házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen

0: kudarcban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani, vagy megtartani? Hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
1: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztinás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel, vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
0: azért házként ez még nem. Igen.
1: Ez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze, a Damjanics utcában talán, a Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjén, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
0: Igen.
1: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a törkös beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a fa szerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 cm magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk, nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a reggeli információs magazinműsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok. Ne felejtsük el köszönteni a mai nap alkalmával a Klotildokat. Nekik nagyon boldog névnapot, és indítjuk a mai reggelt is sok jó zenével. Rádiózzunk együtt a következő két órában.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazinműsor és a mai nap indító tippünk. Alkalmazzuk a mindennapi feladataink priorizálására az Eisenhower Matrix módszerét,

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazinműsor. Nézzük a mai nap szülöttjeit. Ma született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész 1925-ben, illetve Horánszky Lajos bankigazgató, publicista, műgyűjtő, országgyűlési képviselő 1871-ben, illetve Korda Zoltán is ma született, a magyar származású angol filmrendező 1895-ben. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

0: do. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Aracki Zoltántól hallják. Szabad ki gyorsan az Ókigyósi úton, közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Aszfaltoznak Körösladány és Débaványa, valamint Sarkad és az országhatár között, itt félpályás az útlezárás. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezeték épül, útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csaba és Telegerendás között pedig közműépítés miatt félpályás utazásra kell készülni.
0: Jó utat! A Varga a KKFD. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba
4: Rádió.
6: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a reggeli információs magazin műsor első órájának a végéhez érünk, de a folytatásban is itt vagyok, hozom a jó zenéket, még a következő 60 percben is.

A szakemberek szerint nem zárható ki, hogy ugyanarról az állatról van szó, amelyről május 9-én már vadkamerás felvétel is készült. A Nemzeti Park munkatársainak jelenleg nincs további információjuk a medve mozgásáról. A felső

0: közlési hatóság felmérése. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok gyakran káros, megküzdési módként a szorongás enyhítésére használják a közösségi médiát, ami valójában súlyosbítja a pszichés problémákat. A beszámoló szerint a behuzalozott nemzedék 43%-a állandóan online van, a serdülők 72%-a rendszeresen videójátékozik, a káros médiatartalmak és a korai pornográfia pedig komoly társas, tanulmányi és fejlődési nehézségekhez vezetnek. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás.
5: Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében megvastagszik a felhőzet, záporzivatar előfordulhat. A déli, majd az észak-nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félperes útlezárásra számíthatunk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapálca és Kaszaper között. Békés Csabának Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa, valamint Sarkad és az országhatár között félperes útlezárásra kell számítani. Szabad Kígyósan az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában rajtól a reggeli információs magazin műsor következő órája. Nagyon boldog névnapot kívánunk a Klotildoknak, őket Isten éltesse, és indul ez az óránk is sok szuper zenével. Rádiózzunk együtt!

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallottak.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint. Az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint. A 330 grammos 20%-os Szott Primo tejföl 489 forint. Míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
6: Zene nélkül mit érek én? Hát, ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
7: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
8: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
9: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
10: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A Békés Csabai Evangélikus rohanás közben egy kis morzsa környékünkről, Közép-Európa legnagyobb alapterületű evangélikus

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.
5: Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. A fátyol és gomolyfelők mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében megvastagszik a felhőzet, záporzivatar előfordulhat, a déli majd az északnyugatira forduló szélhelyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
6: Ez a Csaba.
7: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A közlekedési és beruházási miniszter a napokban hivatalosan bejelentette, hogy július elejétől teljes körülön megújul és jelentősen sűrűsödik Budapesten, valamint az agglomerációs éjszakai tömegközlekedésben a hálózat. Az új minisztériumi koncepció alapján a járatok menetrendjét közvetlenül a metrók üzemidejéhez igazolják és hangolják, és új közvetlen éjszakai buszvonalak indulnak a De============││││││││││││││││││││││└││││││││││││││└││││└============││││││││││││││└││││││││││============││││││││││└└└└============└============================================================└============================================================└└================================================================================================================================================================================================================================================└└ A környék és a vidék is fejlődhet az előttünk álló időszakban, Vitézi Dávid beszámolói alapján. Most pedig visszakanyarodunk a jó zenékre, jó utat kívánok, akárhogyha autózunk éppen.

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A látás az egyik legfontosabb érzékünk, mégis sokszor csak akkor figyelünk rá, amikor már romlást tapasztalunk. Pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy megőrizzük szemünk egészségét hosszú távon. Az egyik legfontosabb lépés a rendszeres szemvizsgálat. Akkor is érdemes évente ellenőriztetni a látásunkat, hogyha nem hordunk szemüveget. Sok szembetegség, például a zöldhályok, hosszú ideig tünetmentes és csak szűrés során derül ki. A mindennapokban különös figyelmet kell fordítanunk a képernyők használatára. A hosszú megszakítás nélküli monitorozás könnyen szemszárassághoz, fejfájáshoz és homályos látáshoz vezethet. Érdemes követni a 20-20-20 szabályt. 20 percenként nézzünk el legalább 6 méterre, 20 másodpercre. Ez segít ellazítani a szemizmokat és csökkenti a terhelést. A megfelelő megvilágítás és a helyes testtartás szintén sokat számít. A táplálkozás is kulcs szerepet játszik a látás megőrzésében. Az A-vitamin, a lutein, az zeaxantin, valamint az omega-3 zsírsavak mind hozzájárulnak a szemegészségéhez. Ezeket megtaláljuk például a sárgarépában, a spenótban, a kelkáposztában, a tojás sárgájában és a tengeri halakban. Az antioxidánsok segítenek védeni a szemsejtjeit az öregedés és a környezeti hatások okozta károsodásoktól. Nem szabad megfeledkeznünk az UV-védelemről sem. A napsugárzás hosszú távon károsíthatja a szemlencsét és a retinát, ezért erős napfényben mindig viseljünk UV-szűrős napszemüveget. Ha pedig poros vagy veszélyes környezetben dolgozunk, használjunk védő szemüveget, hogy elkerüljük a sérüléseket. Összességében tehát a látás megőrzése nem bonyolult, rendszeres ellenőrzés, tudatos képernyő használat, megfelelő tápanyag bevitel és a szemvédelme a környezeti hatásoktól mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy hosszú időn át élesen lássuk a világot. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Ennek értünk a végéhez, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk, további szép napot kívánok!

0: I want someone to love me. I need someone who needs.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Alaptörvény módosítással kezdeményezi Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását a Tisza kormány, miután hétfőn éjfélkor lejárt az államfőnek adott lemondási határidő. Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggeli személyes egyeztetésük után közölte, a köztársasági elnök minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, ahelyett, hogy kiállt volna a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében megvastagszik a felhőzet, záporzivatar előfordulhat. A déli, majd az észak-nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félperes útlezárásra számíthatunk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszapár között. Békés Csabának Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa, valamint Sarkad és az országhatár között félperes útlezárásra kell számítani. Szabad kígyósan az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bigjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak. A Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütés várható, aztán a nap második felében megvastagszik a felhőzet, záporzivatar előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. június 3-a szerda, délelőtt 10 óra van. Lássuk, miről is lesz ma szó. Vízhőenergiát kutatnak a román-magyar határtérségben. Programok sokasága várta a családokat a Békés Csabai Gyereknapon. Krasznahorkai László próza világát idézi meg a gyulai kiállítás. Néptáncosok és nemzetiségi hagyományok ünnepe a Tabán évszáró gáláján. Sikeresen pályázott a Körösvidéki Vízügyigazgatóság, a Tiszántúli Vízügyigazgatóság és a Nagyváradi Vízügyigazgatóság az Interreg 4A Románia Magyarország program első nyílt felhívásán. A Water Energy elnevezésű projekt célja a megújuló energiaforrások alkalmazásának elősegítése a határmenti vízügyi szervezetek működési területén. A program keretében a szakemberek a román-magyar határmenti hordaléksíkságok vízhőenergia potenciáját vizsgálják. A kutatás a Tisza és a Körösök menti területekre összpontosít, ahol a sekély mélységben található talajvízben rejlő hőenergia hasznosítási lehetőségeit térképezik fel. A megszerzett adatok a jövőben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hőszivattyúk segítségével energiahatékony és környezetbarát módon biztosítsák közintézmények fűtését és hűtését. A kutató munka során 8 kijelölt helyszínen vizsgálják a felszín alatti vizek energetikai hasznosításának lehetőségeit, korszerű mérési és modellezési módszerekkel. Az eredmények alapján 6 mintaterületre készülnek részletes tervek, amelyek támogatják az érintett épületek későbbi energetikai korszerűsítését. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság feladata a geofizikai vizsgálatokhoz szükséges terület biztosítása. Mintaterületként a Sebes-Körös partján található Körös-Szakáli gátőrház környezetét jelölték ki. A tervezett LIDAR mérésektől, geofizikai kutatásoktól és a regionális hidrodinamikai modell elkészítésétől a szakemberek a térség geológiai és hidrogeológiai ismereteinek jelentős bővülését várják. A támogatási szerződés 2025. április 1-én lépett hatályba, a projekt pedig várhatóan 2027. szeptember 30-án zárul. Az indulás óta a partnerszervezetek több fontos mérföldkövet is teljesítettek. A magyar oldalon a Tiszántúli Vízügyigazgatósággal közösen előkészítették a geológiai kutatást végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, emellett beszerezték a projektben tervezett speciális vízrajz és informatikai eszközöket is. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése érdekében a Tiszántúli Vízügyigazgatóság szakmai oktatási rendezvényt szervez, míg a Körösvidéki Vízügyigazgatóság lakossági fórumon mutatja be a vízhőenergia hasznosítási nyilvántartást. A határon átnyúló program teljes költségvetése meghaladja az 1 millió eurót. Ebből a Körösvidéki Vízügyigazgatóság támogatási része közel 98,500 euró. A beruházás teljes egészében támogatott, a források 80%-át az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja, a fennmaradó részt pedig a Magyar Központi Költségvetés társfinanszírozás formájában fedezi. Május utolsó napján ismét gyermekzsivajtól volt hangos a Békéscsabai Munkácsi negyed. A Napsugár Báb Színház, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár összefogásának köszönhetően a családokat egész délután változatos programok várták a Városi Gyereknapon. A három kulturális intézmény együttműködése révén a látogatók számos élmény közül választhattak. A Napsugár Báb Színháznál a Pécsi Márkus Színház Ludi Bundós játszótere bizonyult az egyik legnépszerűbb programnak. A középkori vitézi játékok logikai és ügyességi feladatai közös kikapcsolódást kínáltak a szülőknek és a gyermekeknek. Nagy sikert aratott a Csacsi Fogad című előadás is, miközben a Báb Színház előtti parkban sokan próbálták ki a különféle logikai játékokat. A Békés Megyei Könyvtár 13+1 állomásos programmal készült. A hagyományos fejtörők mellett a robotikai eszközök, különösen a robotfoci vonzották a legtöbb érdeklődőt. A Munkácsi udvar szabadtéri játékai, a virtuális tánc és az e-sport programok szintén népszerűek voltak a fiatalok körében. Azok a gyerekek pedig, akik legalább 6 állomáson pecsétet gyűjtöttek, ajándékokkal térhettek haza. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ Stég színpadánál is folyamatosan zajlottak a programok. A rendezvényt Évi Tündér nyitotta meg, aki mindhárom helyszínen feltűnt, összekötve ezzel a Munkácsi negyed intézményeit. gyerekeit. A színpadon a Csabai Színi Stúdió növendékei, a Mamin Baba csapata és a Csimota zenekar szórakoztatta a közönséget. A gyermekeket ugrálóvár, bobókárpálya, óriás szivacs tornapálya, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillemtetoválás és tűzoltóautó bemutató is várta. Varga Tomás alpolgármester a rendezvény legfontosabb értékének a sokszínű program kínálatot és a barátságos hangulatot nevezte. Elmondta, hogy az új formátum miatt kezdetben volt némi izgalom, hiszen ezúttal a Báb Színház, a Csaba Gyöngye és a könyvtár közösen szervezte meg a gyermeknapot. Hozzátette, örömteli volt látni, hogy az intézmények szakemberei sikeresen hangolták össze a három helyszín programjait. Kiemelte, hogy minden aktivitás nagy érdeklődés mellett zajlott, és a cél egy interaktív, kellemes családi délután megteremtése volt, amely a tapasztalatok szerint minden helyszínen megvalósult.

0: Különleges irodalmi képzőművészeti kiállítás nyert a Gyulai Kohán képtárban, a Szentendrei Ferenci Múzeum Centrum közreműködésével létrejött Minduntalan. Krasznahorkai László Próza Világa című tálat arra vállalkozik, hogy vizuális formában mutassa be a Nobel-díjas író egyedi alkotói világát. Krasznahorkai László művei sajátos, összetéveszthetetlen próza univerzumot teremtenek. Regényeiben és esszéiben visszatérő motívumok, összefonódó utalások és filozófiai mélységű gondolatok jelennek meg. Írásai gyakran foglalkoznak az emberi lét magányával, a világ szellemi hanyatlásával, valamint az értelem és a szépség keresésének kérdéseivel. A kiállítás nem egy-egy konkrét mű köré épül, hanem az életmű egészének hangulatát és gondolatiságát igyekszik megragadni. A látogatók a művek világával a valóság, az író személye, a zene és a képzőművészet rétegein keresztül találkozhatnak. A bemutató különlegessége, hogy erőteljes vizuális eszközökkel dolgozza fel az író hosszú, sodró lendületű, mondatokból építkező prózáját. A kiállító tér kialakítása tudatosan nehezíti meg az egyes tárgyak és tartalmak közvetlen megközelítését. A kerülő utak, az eltakarások és a részletek kiemelése mindazt az élményt idézik meg, amely krasznahorkai szövegeinek olvasása során is megtapasztalható. A gyulai tálat a Ferenci Múzeum Centrum tavaly Szentendrén bemutatott krasznahorkai kiállításának adaptációja. Kurátora Szilágyi Zsófia Júlia, irodalomtörténész, a kiállítás arculatát pedig Andorka Tíma, grafikus tervezte. Két előadással zárt az évadot a Békéssabai Tabán Néptánc Egyesület. A hagyományos évvégi gálaműsoron a hely és környékbeli csoportok a Bakos zenekar kíséretében mutatták be a térség gazdag szellemi kulturális örökségét. A nagyszabású rendezvényt két felvonásban délután 2 és este 6 órától tartották meg. A színpadon az 5 éves gyermekektől a 40 év feletti táncosokig valamennyi korosztály képviseltette magát. Az esemény egyben a 13. Vihar-Sarki Vigadalom határon átnyúló nemzetközi néptánc fesztivál része volt, amely csaknem 20 éve hívott életre az Egyesület. A Tabán Tánc Együttes művészeti vezetője Farkas Tamás elmondta, hogy a fesztivál célja a Békés vármegyében élő nemzetiségek és a térség multikulturális szellemi örökségének bemutatása, megőrzése és ápolása. A 33 éves múltra visszatekintő Tabán Tánc Együttes rendezvénye idén is nagy érdeklődés mellett zajlott. A Békés Csabai és vármegyei törzsközönség mellett a vidéki és határon túli fellépők hozzátartozó is szép számban érkeztek a minőségi népművészeti programra. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. 25 év. 25 hét. 25! Mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
2: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
3: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
4: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: Oh shit, baby.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

az akkori kormánytól a gyorsforgalmi úthálózat súlyos alultervezése és a Budapest-Belgrád vasútvonal hiányzó forrásai miatt. Mint kiderült, az autópálya pénzeket egy nem nyilvános határozat alapján írták alá, a vasútvonalnál hiányzó 87,7 milliárd forintot pedig egy azóta is bizonytalan kínai hitelből próbálták meg előteremteni. Oroszi Beatrix lesz az új országos

Fogyasztói Kar elnöksége a Tisza kormány átszervezési terveire reagálva. A szervezet közleménye szerint a hivatásrendre térő általánosító és maffiázó kijelentések indokolatlanul gyengítik a közbizalmat és torzítják a jogszerűen működő végrehajtók társadalmi megítélését. Bár az elnökség elismeri a Völner Stadl ügy súlyosságát, hangsúlyozzák a személyes felelősség elvét a kollektív bűnösséggel szemben. A kormány a választási programjának megfelelően a kar megszüntetését, a végrehajtás állapotát,

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
2: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint. Az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint. A 330 grammos 20%-os Szotprimo tejföl 489 forint. Míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
1: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
3: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
5: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
6: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
7: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
9: Reklámot hallott.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig rajtól a kívánság műsor. A következő pillanatokban az üzenetekkel foglalkozunk, és a következő két órában rádiózhatunk együtt. Üdv a fedélzeten!

Az rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, és egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, unokám, Sárga Sára ma lett 1 éves, nagyon boldog születésnapot kíván neki az egész család, és erőben, egészségben teljes életet. Hát akkor Sárának mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk ezzel az üzenettel karöltve.

0: Ez a Csoba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. A mai névnaposaink a Klotildok, illetve a Tildák, nekik nagyon boldog névnapot. Ezzel a gondolattal pedig a kívánság műsor már a végéhez is ért, de a folytatásban is itt vagyok, szól a délutáni zenés információs magazin műsor.
1: Azok

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ránk köszöntött a nagybetűs nyár, már gyakorlatilag elsőjével érezhettük azt, hogy tényleg nyár van, és nem csak a naptár szerint, hanem a hőmérsékletben is, és a következőkben is erre számíthatunk. Napszemüvegeket elő, és a következő órában pedig a hangerőt fel, ugyancsak hozom a jó zenéket.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Az emberi csontváz születéskor több csontból áll, mint felnőtt korban. Ennek részleteit hozom mindjárt a mai érdekesség rovatunkban.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy az emberi csontváz születéskor több csontból áll, mint felnőtt korban. Újszülötteknél körülbelül 270 csont található, ám ahogy növekszünk, ezek közül több összenő. Felnőttként végül 206 csont alkotja a testünket. Leginkább a koponya és a gerinc csigolyái változnak, ezek illeszkednek össze a növekedés során, ez a természet egyik legérdekesebb építkezése.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A délutáni zene és információs magazin műsor a végéhez ért. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk az elmúlt két órában. Jövök holnap is minden.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Szent Iván Havának harmadik napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. E szép napon az ismétlésről, Tony Curtisről, egy napfogyatkozásról, és ezzel kapcsolatban a negyedik Béláról és az ő pénzérméjéről fogok mesélni, többek között. Az információk között pedig a kedvencek szólnak velük, kívánok jó munkát, szép délutánt! I caught it bad just today.

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csapacenterben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csapacenter.hu.
5: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
6: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
9: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
10: Részletek ágyfa.hu.
9: Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
12: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Mielőtt a következő kedvencet elindítanám, nézzünk bele együtt a kalendáriumba. Menjünk vissza az időben 1239-ig, azaz a tatárjárás előttre. 1239. június 3-án teljes napfogyatkozást figyelhettünk meg, illetve figyelhettek meg Magyarország területéről. Erről Spalatói Tamás írt. Elsötétedett az egész égbolt, és iszonyatos rémület szállt meg mindenkit. A napfogyatkozás olyan mély nyomot hagyott az emberekben, hogy néhány történész szerint negyedik Béla pénzérméjén a napfogyatkozás látható. Nem fogyatkoznak kedvenceink, velük megyünk tovább.

alone. Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

és a Market Vencei változatosan, ahogyan szeretjük. Szép délután kívánok mindenkinek, ez a Csaba. A legjobb dalok között pedig mindjárt az ismétlés, vagy másképpen duplázás napjáról mesélek. Tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek.

0: things that I've got.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
6: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint. Az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint. A 330 grammos 20%-os Sol Primo tejföl 489 forint. Míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
9: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
10: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Jó ötlet, Micike!
11: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
12: Reklámot hallottak.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Jó munkát mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Június 3-a van, az ismétlés napja. Az ismétlés napja. Ez a nap kiváló lehetőség arra, hogy ma mindent duplázzunk, ami jól esik. Masszást, kávét, fagyit, beszélgetést a szüleinkkel, a legjobb barátunkkal, vagy akár kétszer is meghallgathatnánk kedvenc dalunkat. Szóval ami örömöt szerez, abból ma duplázni kell. Ma van az ismétlés napja. Az ismétlés napja.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei Ez a Csaba, ahová zenei programmal érkeztem. Bár az is igaz, hogy az 50. Békéstarhosi Zenei Napok programsorozat nem csak zenés programokat kínál június 19-e és július 2-a között. Az elmúlt napokban már szemezgettünk a programok közül, így aztán elhangzott, hogy a nyitó hangverseny június 19-én pénteken 18 órakor várja az érdeklődőket, fellép a Békés megyei szimfonikus zenekar. A Fafúvós tábor és kurzus tanárainak és hallgatóinak hangversenye Tarhoson az Árpádházi Szent Erzsébet templomban várja az érdeklődőket június 25-én. Kalmár Zoltán Harsona művész június 26-án lép fel a Szokolai Sándor Alapfokú Művészeti Iskolában. És azt hiszem, hogy igazán meghatározó lesz majd június 27-én szombaton 18 órától a 13. fúvós zenekari találkozó a Gödör rendezvénytéren. Ekkor a város majd egy hatalmas lüktető hangszerré változik. Ez az az esemény, amit mindenképpen át kell élni. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
1: Reklámot hallottam.

0: a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba Rádió 88.9-en, ahol elérkezett a köszöntés ideje. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a Tilda, Clotilde vagy a Cecília nevet viselik. A Tilda és a Clotilde ugyanúgy germán eredetű név, jelentése dicsőség, harc, míg a Cecília latin eredetű név. Isten éltesse a névviselőit és sok-sok boldogságot mindazoknak, akik június 3-án születtek. Csillagjegyük az ikrek, és a csillagok most az ikreknek a következőt üzenik. Bíz magadban, a bolygók a kezedre játszanak. Kívánjuk, hogy így legyen. Szeretettel köszöntünk minden ünnepeltet. Everybody get up.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Tisza kormány nem lesz partner abban, hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó vállalata meglévő debreceni üzeme mellett újabb gyáregységeket építsen, közölte Tárkányi Zsolt államtitkár.

Az ipari létesítmények ellenőrzésében kulcs szerepet kap az új felügyeleti hatóság, amely a tervek szerint szeptemberben kezdi meg működését a környezet védelmében. Három zebra pusztult el május 4-én a Mészáros-Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaság 60 pusztai területén, erősítette meg a Fejér vármegyei kormányhivatal. Az elhullás

büntető eljárás. A szolidaritási adó felülvizsgálatára és a hatásköri reformokról szóló egyeztetések megkezdésére kérte Magyar Péter miniszterelnököt 10 megyei jogú város ellenzéki és független polgármestere. Az új költségvetés előkészítése előtt kiadott közös nyilatkozatban a városvezetők emlékeztettek, hogy az elmúlt 16 év állami elvonásai és feladat átadásai miatt az önkormányzati rendszer fenntarthatatlanná vált, a saját források hiánya pedig már a mindennapi

0: kiemelve, hogy a települések kivéreztetése ellen korábban már Debrecen és Székesfehérvár fideszes vezetői is szót emeltek. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Négy után is a legjobb zenéket hozzuk, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Június 3-a van. 1925-ben e napon született Tony Curtis. Aki még nem hallotta volna a magyar származású filmszínész nevét, feltétlenül keressen rá. Tőle származik a következő idézet. Egy titka van az életnek, egy módon lehet túlélni. Soha nem szabad hagyni, hogy feldühítsenek. Nem érgelődj semmin soha. No, ez az idézet adta az ötletet, hogy beszéljünk egy kicsit a konfliktusokról. Egy recepttel is érkezem, no meg sok-sok kedvencem. Szép délutánt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap napos, gólyfelhős idő várható, a déli délnyugati szél megélénkül. Hajnalban 15, míg holnap délután 26 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
2: Szakik, figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vatt, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
3: Bocskai 29. Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak most már nyári hangulatban, nyáron pedig érik a cseresznye. Azt olvastam, hogy ilyenkor érdemes kipróbálni a francia cseresznyés clafoutit. Ez egy palacsintaszerű sűrű krémes desszert. Az összeállítása 5 percet vesz igénybe, a sütés pedig 30 perc. És a különlegessége pedig az, hogy a cseresznye körül a tészta lágy pudingszerűvé válik. Állítólag a franciák a cseresznyét maggal együtt sütik benne, mert hogy a mag különleges, enyhén mandulás aromát ad a tésztának. De persze magozva is elkészíthetjük. Ehhez kivajazzunk egy piteformát és előmelegítjük a sütőt, megmosuk a cseresznyét, leterítjük a forma aljára. Simára keverjük a tojásokat, a cukrot, a vaníliás cukrot, sót és lisztet. Folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a tejet és az olvasztott vajat. Igen, valóban olyan, mint egy sűrűbb palacsinta tészta. A híg tésztát a cseresznyére öntjük, és 30-35 perc alatt aranybarnára sütjük. Langyosan, porcukorral megszórva a legfinomabb. A francia cseresznyés clafouti receptje természetesen megtalálható a neten, kedvenceink pedig itt a Csabán. Oh, I leave quite an impression.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Szép napot, kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel. Bízom benne, mindenkinek jó a hangulata. Eszemágában sincs elrontani, de most beszéljünk egy kicsit arról, hogyan kerülhetjük el a konfliktusokat. Azt olvastam, hogy mindenkinek megvannak a maga tipikus, összeveszős élethelyzetei. Viszont ha kiszűrjük, hogy mik ezek, akkor akár oda is figyelhetünk arra, hogy elkerüljük ezeket a helyzeteket. No, lássuk. Konfliktust generáló helyzet, amikor késésben vagyunk, vagy amikor megfeledkezünk valamiről, illetve amikor felemlegetünk egy régi sérelmet. Ha kerülni szeretnénk a konfliktusokat, változtassunk, adjunk időt magunknak, a fontos dolgokat írjuk be a naptárba, és a sérelmeket tisztázzuk, hogy aztán később ne kelljen felemlegetni. Annyira egyszerűnek tűnik. Ezeket a tanácsokat olykor banálisnak is mondhatnánk, de ugye ismerjük a mondást, ha csak egy valakinek segítettünk most ezzel, akkor már megérte.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csapacenterben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csapacenter.hu.
5: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
6: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint, az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint, a 330 grammos 20%-os Szotprímó tejföl 489 forint, míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Reklámot hallottak.
8: Csaba. Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, napnyugtáig még annyi, de annyi időnk van. Valamikor 8:30 környékén sötétedik. Kívánom, hogy addig mindenki tudja befejezni, amit elkezdett. Érezze úgy, hogy hasznos és szép volt a nap. Természetesen a kedvencek segítenek minket a folytatásban is. Örülök, hogy együtt dolgoztunk, további szép napot, jó munkát, viszont hallásra.

újszülöttek száma. A mostani emelkedés ellenére azonban az idei áprilisi adat még mindig a valaha mért harmadik legalacsonyabb érték. A statisztikákból az is kiderül, hogy a halálozások száma kismértékben emelkedett, miközben a házasság

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Amen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Aracki Zoltántól hallják. Szabadki gyorsan az Ókigyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Aszfaltoznak Körösladány és Débaványa, valamint Sarkad és az országhatár között, itt félpályás az útlezárás. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezeték épül, útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békéscsaba és Telegerendás között pedig közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
6: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
5: Mégis megyek kedvenc rádiója.
7: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak.
5: Részletek csabacenter.hu.
9: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
10: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
11: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
12: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Nédo Gézát hallják, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Június 3-a szerda van, a mai napon a Klotildok ünneplik névnapjukat. A Klotild női név germán eredetű, elemeinek jelentése dicsőséges, híres, harc. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 3-a szerda van, 101 évvel ezelőtt született Tony Curtis, kétszeres Golden Globe díjas, Oscar díjra jelölt magyar zsidó származású hollywoodi színész legenda, aki 6 évtizedet átívelő karrierje során több mint 130 filmben szerepelt. Legismertebb alakítását a Van, aki forrón szereti című vígjátékban nyújtotta Marilyn Monroe és Jack Lemmon oldalán. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 3-a szerda van, a mai napon ünnepli 76. születésnapját Suzy Quatro, amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő és a rock történelem legelső nemzetközileg sikeres női basszusgitárosa, akit a rockzene nagyasszonyaként is emlegetnek. A glam rock korszak ikonikus alakja, aki bőrkezes lábasaival, nyers hangjával és karizmájával lebontotta a nemi korlátokat. Suzy Quatro több mint 60 év aktív zenélés után sem vonult vissza, karrierje jelenleg is virágzik. 2026. március 27-én jelentette meg legújabb Freedom című nagylemezét, amelyet fiával, Richard Takival közösen készített. Az albumon egy különleges duett is helyet kapott régi barátjával, Alice Cooperrel. 2026. áprilisában egy nagyszabású, 10 állomásos brit koncertturnéval ünnepelte meg a zeneiparban eltöltött 62 évét, a kritikusok szerint 75 évesen is ugyanolyan erővel képes sikítani a színpadon, mint a 73-as fénykorában. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapja alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 3-a szerda van, 61 évvel ezelőtt Edward White végrehajtotta az első amerikai űrsétát. Edward White, a Gemini 4 űrhajósa 20 percet töltött kint az űrben, 2 hónappal az első szovjet űrséta után, amit Alexei Lenov tett. Az űrséta megkezdésekor az űrhajó éppen Ausztrália felett repült, a mozgását egy sűrített oxigénnel működő kézi rakétapisztollyal szabályozta. Egy 7,6 méter hosszú vezeték kötötte össze az űrhajóval, amely az oxigén ellátást és a kommunikációt biztosította számára. Az astronauta annyira élvezte a lebegést, hogy a földi irányításnak határozottan utasítania kellett a visszatérésre. Nos, hölgyek, urak, megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek, kellemes szerdát és kellemes rádió hallgatást kívánok mindenkinek!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. június 3-a szerda, délelőtt 10 óra van. Lássuk, miről is lesz ma szó. Vízhőenergiát kutatnak a román-magyar határtérségben. Programok sokosága várta a családokat a Békés Csabai Gyereknapon. Krasznahorkai László próza világát idézi meg a gyulai kiállítás. Néptáncosok és nemzetiségi hagyományok ünnepe a Tabán évszáró gáláján. Sikeresen pályázott a Körösvidéki Vízügyigazgatóság, a Tiszántúli Vízügyigazgatóság és a Nagyváradi Vízügyigazgatóság az Interreg 4A Románia Magyarország program első nyílt felhívásán. A Water Energy elnevezésű projekt célja a megújuló energiaforrások alkalmazásának elősegítése a határmenti vízügyi szervezetek működési területén. A program keretében a szakemberek a román-magyar határmenti hordaléksíkságok vízhőenergia potenciáját vizsgálják. A kutatás a Tisza és a Körösök menti területekre összpontosít, ahol a sekély mélységben található talajvízben rejlő hőenergia hasznosítási lehetőségeit térképezik fel. A megszerzett adatok a jövőben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hőszivattyúk segítségével energiahatékony és környezetbarát módon biztosítsák közintézmények fűtését és hűtését. A kutató munka során 8 kijelölt helyszínen vizsgálják a felszín alatti vizek energetikai hasznosításának lehetőségeit, korszerű mérési és modellezési módszerekkel. Az eredmények alapján 6 mintaterületre készülnek részletes tervek, amelyek támogatják az érintett épületek későbbi energetikai korszerűsítését. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság feladata a geofizikai vizsgálatokhoz szükséges terület biztosítása. Mintaterületként a Sebes-Körös partján található Körös-Szakáli gátőrház környezetét jelölték ki. A tervezett LIDAR mérésektől, geofizikai kutatásoktól és a regionális hidrodinamikai modell elkészítésétől a szakemberek a térség geológiai és hidrogeológiai ismereteinek jelentős bővülését várják. A támogatási szerződés 2025. április 1-én lépett hatályba, a projekt pedig várhatóan 2027. szeptember 30-án zárul. Az indulás óta a partnerszervezetek több fontos mérföldkövet is teljesítettek. A magyar oldalon a Tiszántúli Vízügyigazgatósággal közösen előkészítették a geológiai kutatást végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Emellett beszerezték a projektben tervezett speciális vízrajz és informatikai eszközöket is. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése érdekében a Tiszántúli Vízügyigazgatóság szakmai oktatási rendezvényt szervez, míg a Körösvidéki Vízügyigazgatóság

Hatósági fórumon mutatja be a vízhőenergia hasznosítási nyilvántartást. A határon átnyúló program teljes költségvetése meghaladja az 1 millió eurót. Ebből a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság támogatási része közel 98,5 ezer euró. A beruházás teljes egészében támogatott. A források 80%-át az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja, a fennmaradó részt pedig a Magyar Központi Költségvetés társfinanszírozás formájában fedezi. Május utolsó napján ismét gyermekzsivajtól volt hangos a Békéscsabai Munkácsi negyed. A Napsugár Bábszínház, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ és a Békés megyei könyvtár összefogásának köszönhetően a családokat egész délután változatos programok várták a Városi Gyereknapon. A három kulturális intézmény együttműködése révén a látogatók számos élmény közül választhattak. A Napsugár Bábszínháznál a Pécsi Márkus Színház Ludi Bondós játszótere bizonyult az egyik legnépszerűbb programnak. A középkori vitézi játékok logikai és ügyességi feladatai közös kikapcsolódást kínáltak a szülőknek és a gyermekeknek. Nagy sikert aratott a Csacsi Fogad című előadás is, miközben a Bábszínház előtti parkban sokan próbálták ki a különféle logikai játékokat. A Békés megyei könyvtár 13+1 állomásos programmal készült. A hagyományos fejtörők mellett a robotikai eszközök, különösen a robotfoci vonzották a legtöbb érdeklődőt. A Munkácsi udvar szabadtéri játékai, a virtuális tánc és az e-sport programok szintén népszerűek voltak a fiatalok körében. Azok a gyerekek pedig, akik legalább 6 állomáson pecsétet gyűjtöttek, ajándékokkal térhettek haza. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ Stég színpadánál is folyamatosan zajlottak a programok. A rendezvényt Évi Tündér nyitotta meg, aki mindhárom helyszínen feltűnt, összekötve ezzel a Munkácsi negyed intézményeit. A színpadon a Csabai Színi Stúdió növendékei, a Mamin Baba csapata és a Csimota zenekar szórakoztatta a közönséget. A gyermekeket ugrálóvár, bobókárpálya, óriás szivas tornapálya, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás és tűzoltóautó bemutató is várta. Varga Tomás alpolgármester a rendezvény legfontosabb értékének a sokszínű program kínálatot és a barátságos hangulatot nevezte. Elmondta, hogy az új formátum miatt kezdetben volt némi izgalom, hiszen ezúttal a Bábszínház, a Csaba Gyöngye és a könyvtár közösen szervezte meg a gyermeknapot. Hozzátette, örömteli volt látni, hogy az intézmények szakemberei sikeresen hangolták össze a három helyszín programjait. Kiemelte, hogy minden aktivitás nagy érdeklődés mellett zajlott, és a cél egy interaktív, kellemes családi délután megteremtése volt, amely a tapasztalatok szerint minden helyszínen megvalósult.

0: Különleges irodalmi képzőművészeti kiállítást nyert a gyulai Kohán képtárban, a Szentendrei Ferenci Múzeum Centrum közreműködésével létrejött Minduntalan. Krasznahorkai László Próza világa című tálat arra vállalkozik, hogy vizuális formában mutassa be a Nobel-díjas író egyedi alkotói világát. Krasznahorkai László művei sajátos, összetéveszthetetlen próza univerzumot teremtenek. Regényeiben és esszéiben visszatérő motívumok, összefonódó utalások és filozófiai mélységű gondolatok jelennek meg. Írásai gyakran foglalkoznak az emberi lét magányával, a világ szellemi hanyatlásával, valamint az értelem és a szépség keresésének kérdéseivel. A kiállítás nem egy-egy konkrét mű köré épül, hanem az életmű egészének hangulatát és gondolatiságát igyekszik megragadni. A látogatók a művek világával a valóság, az író személye, a zene és a képzőművészet rétegein keresztül találkozhatnak. A bemutató különlegessége, hogy erőteljes vizuális eszközökkel dolgozza fel az író hosszú, sodró lendületű, mondatokból építkező prózáját. A kiállító tér kialakítása tudatosan nehezíti meg az egyes tárgyak és tartalmak közvetlen megközelítését. A kerülő utak, az eltakarások és a részletek kiemelése mindazt az élményt idézik meg, amely krasznahorkai szövegeinek olvasása során is megtapasztalható. A gyulai tálat a Ferenci Múzeum Centrum tavaly Szentendrén bemutatott krasznahorkai kiállításának adaptációja. Kurátora Szilágyi Zsófia Júlia, irodalomtörténész, a kiállítás arculatát pedig Andorka Tíma, grafikus tervezte. Két előadással zárt az évadot a Békéssabai Tabán Néptánc Egyesület. A hagyományos évvégi gálaműsoron a hely és környékbeli csoportok a Bakos zenekar kíséretében mutatták be a térség gazdag szellemi kulturális örökségét. A nagyszabású rendezvényt két felvonásban délután 2 és este 6 órától tartották meg. A színpadon az 5 éves gyermekektől a 40 év feletti táncosokig valamennyi korosztály képviseltette magát. Az esemény egyben a 13. Vihar-Sarki Vigadalom határon átnyúló nemzetközi néptánc fesztivál része volt, amely csak nem 20 éve hívott életre az egyesület. A Tabán Tánc Együttes művészeti vezetője Farkas Tamás elmondta, hogy a fesztivál célja a Békés vármegyében élő nemzetiségek és a térség multikulturális szellemi örökségének bemutatása, megőrzése és ápolása. A 33 éves múltra visszatekintő Tabán Tánc Együttes rendezvénye idén is nagy érdeklődés mellett zajlott. A Békés Csabai és vármegyei törzsközönség mellett a vidéki és határon túli fellépők hozzátartozó is szép számban érkeztek a minőségi népművészeti programra. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában, Csaba Rádió.
4: Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 3-a szerda van, 131 évvel ezelőtt született Korda Zoltán, magyar származású brit filmrendező, forgatókönyvíró és producer, az angol filmipar felvirágoztatásában kulcs szerepet játszó Korda fivérek egyike. Bátyjával a producer rendező Korda Sándorral, valamint öccsével a díszlet tervező Korda Vincével közösen alkották meg a brit és a nemzetközi filmművészet számos klasszikusát. Korda Zoltán pályafutását a magyar néma film aranykorában kezdte vágóként és segédrendezőként bátyja mellett a budapesti Corvin filmgyárban, miután az 1920-as években Bécsben, Berlinben és Hollywoodban is megfordult, az 1930-as évek elején testvéreivel Londonban telepedett le. A fivérek által alapított London Films gyártó cég a brit filmgyártás középpontjává vált, 1940-ben a II. Világháború miatt Hollywoodba költözött, és élete végéig az Amerikai Egyesült Államokban alkotott. Megyünk tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hello, szép estét, jó rádiózás nektek. Ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok. Hozom a következő órákban szokás szerint a legjobb dalokat, az újdonságokat, az érdekes színes infókat és a régi kedvenceiteket is. Remélem, együtt töltjük az időt, jó rádiózást.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Az a mai napig tevékenyen alkotó ám mégis legendás banda érkezik, amely több mint 4 évtizede formálja már a modern pop és elektronikus zenét. Neil Tennant és Chris Love brit szintipop együttese 50 millió feletti eladott lemezzel büszkélkedhet. Ezek a Pet Shop Boys, akik a napokban piacra dobták Dreamworld Greatest Hits Live című különleges kiadványukat. Az ehhez kapcsolódó koncertsorozatuk már 2022-ben elindult, így a most érkező kiadvány nem csak egy hagyományos stúdió lemez, hanem egy igazán páratlan koncertalbum, és film is egyben, ebben a páros legismertebb dalait mutatja be, grandiózus, vizuális és zenei formában, no és persze gazdagabb hangkever.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Folytatódik a meglehetősen változékony, de sikeredett június, legalábbis eddig ezt mondhatjuk el erről a hónapról. A csapadékhajlam némileg csökken ugyan, azaz nem kell heves viharokra készülni, viszont csütörtökön is bármikor jöhet egy-egy zápor, egy picit visszaesik a napari felmelegedés, olyan 26 Celsius fokig, aztán pénteken megint rákapcsol a nyár, átmenetileg ugyan, de csapadékmentes időben lesz majd részünk pénteken, és akkor megint 28 fokos maximumban bízhatunk. A következő egy-két hétben egyébként nem lesz kánikula, viszont marad a most emlegetett nyárias érték szinte minden nap.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Folytatjuk szerdán este a kedvenceitekkel a Csaba Rádión a műsort. Én Hászalai Balázs vagyok, és a továbbiakban is játszom a kedvenceiteket. Köztük újdonságokat, a régi nagy slágereket, a jól megszokott klasszikusokat egyaránt, szóval érdemes lesz a 88-9-el tölteni a következő néhány órát. Jó rádiózást!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Frissen restaurált koncertfilmmel és egy különleges koncertalbummal idézik meg idén George Michael pályafutásának egyik csúcsidőszakát. A Faith's Tour című film az 1988-as párizsi fellépésen készült felvételeket mutatja be, de most teljesen felújítva viszik ezeket a mozikba. A vetítéseket egy rövid film vezeti fel, amely ritka archív felvételekkel és korábban nem látott interjúkkal idézi fel a legendás korszakot. A filmmel párhuzamosan jelenik meg a koncertalbum is, eddig kiadatlan élő felvételekkel. A sztár 87-es korongja a popzene egyik meghatározó lemeze lett, több mint 25 millió példányban kelt el világ.

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Meghosszabbították a Harry Potter kiállítás szentendrei bemutatóját, így a tárlat még a nyár elejéig látogatható lesz a Green Event Hallban. A döntést a hatalmas érdeklődés indokolta, hiszen már eddig is több ezer rajongó kereste fel a különleges élményt nyújtó anyagot. A látogatók a Harry Potter filmek, a legendás állatok történetei és a Harry Potter és az elátkozott gyermek színpadi produkció világába is betekintést nyerhetnek. Az interaktív terekben eredett jelmezek, filmkellékek és látványos díszletek idézik fel a varázsvilág ikonikus pillanatai, jeleneteit. Ez a kiállítás arra hivatott, hogy minden generáció számára kézzelfoghatóvá tegye a történetek varázsát, fogalmaztak a szervezők, akik június 28-áig hosszabbították meg a szentendrei tárlatot.

0: break my heart.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ezek továbbra is a közös kedvenceink, szerda este a folytatásban is ezek szólnak majd. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok, elindítottam egy újabb órát a slágerekkel, már is játszom a következő, tartsatok velem! Oh,

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Nem csak a fiatalabb generáció kedvencei, hanem a magyar zenei élet legendái is ott lesznek idén a művészetek völgyében a színpadokon. Vigánt Petenden fellép például Koncz Zsuzsa, valamint Zorán, és a fesztiválon idén külön figyelmet kapnak a klasszikus zenei és a népzenei programok szintén. A Hagyományok Háza jubileumi nagy koncerttel készül, a Paganino klasszik udvarban külföldi vendégművészek és különleges produkciók várják majd a közönséget Kapolcs környékén. Tehát a nyár közepén ismét zajlik majd az élet, az emlegetett Vigánc Petendi klasszikus színpadon pedig ott lesz majd a Budapest Bár csapata is.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Nagyjából tavaly évvége óta hallgatjuk és szeretjük már Tolbaj Reni Túsz című felvételét, amely a felszabadulásról szól, a női mindent elsöprő erőről, az én időről és arról, hogy mindenre képesek a hölgyek, akár egy szakítás után is, ezt maga az énekesnő fogalmazta meg így. Nos, elkészült ennek a slágernek az angol nyelvű változata, Good Without You címmel, hogy Tolvaj René ezekkel a dallamokkal nemzetközi porondra is kiléphessen. Ezt a notát halljuk most.
3: I'm

nincs más hátra, mint hogy elbúcsúzzak tőletek, de csak a mai estére. Holnap jövök a szokott időben, amikor remélem, hogy találkozunk ismét. A mostani előttünk álló

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: A legkisebbeket szólítja meg a Napsugár Báb Színház. Háromnapos utcazenei fesztivál pesdíti fel Békés Csaba belvárosát. Bibliai teológiai előadás sorozat indul. Megmentették a gyomaendrődi gólyafészek lakóit. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Napsugár Báb Színház ezúttal kifejezetten a legkisebbeknek készített előadást, a Négy kézláb című baba előadást május utolsó szombatján, vagyis a mai napon mutatják be. A csütörtöki sajtónyilvános főpróbán Góbi Rita rendező koreográfus arról beszélt a beol.hu-nak, hogy az előadásban a szereplők szinte kizárólag tánccal és mozgással kommunikálnak a közönséggel, mert ez az ember legősibb kifejezésmódja. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek is először mozogni tanulnak, és csak később kezdenek beszélni. Elmondta, hogy a darab az élet kezdetét idézi meg, a születést, a test felfedezését, majd a találkozást egy játszótárssal, akivel közösen minden élmény más, mint egyedül. A történet két mesebeli figurára épül, akik kizárólag a Napsugár Báb Színház világában léteznek, és különleges, életre szóló barátság köti össze őket. A próba folyamatokról Cumbil Emőke és Gyarmati Éva báb színészek számolt be. Elmondták, hogy sokféle megoldással kísérleteztek, és fizikailag is fel kellett készülniük a mozgásra épülő előadásra. Kiemelték, hogy bár régóta ismerik egymást és jó barátok, most először játszanak ketten egy teljes darabban, ami intenzív figyelmet igényelt, de nagy örömet is adott számukra. Különlegesség, hogy minden előadás után a gyerekek találkozhatnak a két figurával, leülhetnek velük játszani, lerajzolhatják őket, vagy akár közös fotót is készíthetnek. A Négy kézláb című baba előadás május 30-án szombaton 16 órakor kezdődik. Harmadik alkalommal töltik meg zenészek Békés Csaba utcáit. Elindult a Békés Csabai utcazene fesztivál, amely a csütörtöki nulladik nappal kezdődött a csabai rendezvénypajtában. Pénteken és szombaton pedig már öt belvárosi helyszínen szólnak a koncertek. A rendezvényt csütörtökön délután nyitották meg, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a háromnapos programsorozat. A részletekről a két főszervező Kovács Ákos és Szenes Patrik beszélt. Kovács Ákos elmondta, hogy az első évben még egy napos volt a fesztivál, tavaly már két naposra bővült, idén pedig három napig tart, ami szerinte jól mutatja a növekvő érdeklődést. Céljuk továbbra is, hogy a Békés Csabaiak és a megye lakói ingyen, anyagi kötöttségek nélkül élvezhessék a minőségi élőzenét. Szenes Patrik a programokról szólva kiemelte, a csütörtöki napaféle bemelegítés volt a hétvégére. A rendezvény pajtában két színpadon fél órás váltásban lépnek fel a fesztivál zenekarai délután fél öttől egészen éjfélig. A pénteki és szombati napokon a Korzótértől a Jókai Színházig öt helyszínen szól a zene.

Let's go. Bibliai teológiai előadás sorozatot indít Békés Csabán a Valórem Tudományos és Művészeti Intézet. Annak főigazgatója, professzor dr. Almási Tibor a 7.tv aktuális című műsorában beszélt a sorozat céljáról és tartalmáról. Elmondta, hogy az emberi élet értéke az evolúció és a kreáció.

0: Generáció függvényében című előadás arra világít rá, milyen közös pontok és különbségek vannak az evolúció és a teremtés elvei között. Hangsúlyozta, hogy egyik megközelítés sem tekinthető hibátlannak vagy teljesen elvetendőnek, ugyanakkor véleménye szerint a teremtésben való hit nagyobb kapaszkodót adhat az ember számára, hiszen, mint fogalmazott, az evolúció esetében is lényegében hitről beszélünk. Az előadás sorozat az emberi élet különböző szakaszait vizsgálja. Azt, hogy a két elv miként magyarázza az élet létrejöttét, kezdetét, folyamatát és végét. A főigazgató kiemelte, hogy az intézet célja hidat építeni a tudomány, a művészet és a bibliai teológiai gondolkodás között. Olyan témákat szeretnének közérthetően megfogalmazni, amelyekről többnyire csak templomi közegben esik szó, de amelyek a templomon kívül élő érdeklődők számára is fontosak lehetnek. A célközönség kapcsán professzor dr. Almási Tibor hangsúlyozta, hogy elsősorban lelkészeknek, tanároknak, biblia ismeret oktatóknak és a biblia iránt mélyebben érdeklődő értelmiségieknek szeretnének segítséget nyújtani. Olyan tudást kívánnak átadni, amelyet a gyülekezeti szolgálatban idősekkel, gyerekekkel vagy felnőttekkel való foglalkozás során is hasznosítani lehet. Az előadás sorozat alapelve a mély tudományos háttér, a közérthető nyelvezet és az interaktivitás. Az első alkalmat június 6-án tartják a Békés megyei könyvtár épületében. Napok óta figyelték a helyiek és a szakemberek azt a gyomaendrődi fehér gólyafészket, ahol feltűnt, hogy az egyik szülőmadár nem tér vissza. A megfigyelések után végül 3 fiókát és 1 tojást emeltek ki a fészekből, hogy esélyt kapjanak a túlélésre. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont arról számolt be közösségi oldalán, hogy lakossági jelzések és a Körösmaros Nemzeti Park szakembereinek segítsége után avatkoztak be. Ilyen helyzetekben különösen fontos a türelem és a több napos megfigyelés, mert a fehér gólyák akár több kilométerre is eltávolodhatnak a táplálékszerzés közben, így nem lehet azonnal kijelenteni, hogy egy madár végleg eltűnt. A fészekről készült felvételek azonban egyértelművé tették, hogy a 3 fiúka közül 2 erősen legyengült, még a 3. jobb állapotban van. A leemelés után azonnal megvizsgálták őket, a 2 kisebb pelyhes nagyon rossz állapotban volt, a 3. erősebbnek bizonyult, de őt is megfigyelés alatt tartják. Az egyetlen tojást keltetőbe helyezték. A mentőközpont arra is felhívta a figyelmet, hogyha valaki segítségre szoruló gólyafészket vagy kidobott fiókát talál, értesítse a szakembereket. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a felelős döntéshez sokszor elengedhetetlen a többnapos megfigyelés, mert csak így lehet valóban az állatok érdekét szolgálni. Békés Csaba ad otthont a 3. országos kamionos találkozónak június 12 és 14-e között. A 3 napos rendezvény helyszíne a Békés Csabai repülőtér lesz, ahová a szervezők belföldről és külföldről is több 100 járművet és több 1000 látogatót várnak. A fesztivál programjai között nem csak kamionos bemutatók szerepelnek, jelen lesz Kis Norbert 7-szeres Európa-bajnok kamionversenyző, a Qualisport Dakar csapat, valamint Hartmann Balázs, a Swift Cup Europe versenyzője is. A látogatók erős emberek versenyét, kamionhúzó viadalt, honvédségi és rendőrségi bemutatókat láthatnak, emellett szimulátorok és sétarepülési lehetőség is várja majd az érdeklődőket. A rendezvény miatt a repülőtér környékén jelentősen megnövekedett forgalomra kell majd számítani. A 44-es főút repülőtér melletti szakaszán ideiglenes forgalomlassítást vezetnek be, ahol 60 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben, és az út mentén megállni tilos is. A vasárnap a repülőtérre vezető út mindkét oldalán tilos lesz a parkolás, hogy a mentők, rendőrség és tűzoltók akadálytalanul közlekedhessenek, a szabálytalanul hagyott járműveket pedig elszállítják. A találkozó egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás lesz, amely június 12-én pénteken este 7 óra után indul a repülőtérről, és Békés Csaba belvárosán halad majd végig. A menet az egyik forgalmi sávot teljes szélességében elfoglalja, a csomópontokban így rendőri irányítás segíti majd a haladást. A járművek várhatóan 21 óra után térnek majd vissza a repülőtérre. 14-én vasárnap délután 4 órától Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd látványos légi bemutatót a repülőtér légterében. A szervezők előre figyelmeztetik a környéken élőket és látogatókat, hogy a program idején a megszokottnál jóval nagyobb zajterhelésre kell számítani.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körös Hír Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X-tran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy vanonban, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen,
2: vagy ez egy megkövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a vanonban részét csinálták, igen, tehát hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot és minél magasabb szintre, tehát hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk hát az nyilván a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is.
3: Az biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladat. Tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egy fajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő.
2: Bemelegítő.
3: Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodt.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadják a gényet, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
3: férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet, persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor meg volt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Elixirom, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítünk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A békési dr. Hepp Ferenc általános iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a békési dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pályaérettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályaorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotópályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröme

0: remegnél félek. Kérdezned élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: a Csaba.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

nekem elkezdődik. Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek, akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei. Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.